0: That was part two of Europole, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Verba merda, strč prst skrz krk.
2: Apilan papilan apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu. Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Nem minden sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Apu papin papu pata pankola kiehu. Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata
3: pankola kiehu.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka farku
2: sarka farka. Apu papin papu pata pankola kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a
2: tarka farku.
4: Je t'aime.
5: Ich hab dich lieb.
6: Te iubesc.
7: Und das Roy?
8: Ubicem te?
9: Ja, rapid.
10: Je elsker sie.
11: Jag elsker dig.
12: Jag elsker dig.
13: Jag elsker.
14: Ti amo.
11: Jag люблю тебя.
15: Senis seviorum.
16: Jag amo te.
17: Kohanche.
18: Seretlek.
19: Minä rakastan sinua.
9: Ik hou van jou.
5: Ja te volim.
1: Jo te stimo.
12: Te quiero mucho.
10: I love you.
19: Ik heb je lief.
3: In Hobok?
17: Miluite.
16: Ich hatte gern.
18: Ich liebe dich.
3: Min.
16: Du.
3: Du.
16: Strč.
3: Pa.
16: Kr. O.
0: Ja, hübsch,
2: hübsch, schkr, ja, kr, kr, makr, mekr, nek, nek, tuk, krup, nek, hol, kübs, om, op, dwa, er, tuk, mech, hol, op, jes, schri, af, jod, tuk, mech, af, af, jod, jod, wie, kübsch, kr, schkr, ja, hübsch, hol, jes, schkr, ja, kr, kr, makr, mekr, nek, nek, tuk, krup, nek, hol, kübs, om, op, dwa, er, tuk, mech, hol, op, jes, nek, schri, af, jod, tuk, mech, krup, af, af, jod, jod, wie, kübsch, kr, schnapp, dek,
3: Ja,